Fültől fülig. Fun FM. I was on fire. No one could save me but you.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Chino, the most winning, Victor Cárdenas, White Star.
1: Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6, Csíkszereda.

0: percre sem, egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM, Fülig Zene.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja.
2: Bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
1: Hétvége a Fun FM rádióban.
2: Csak zene.
1: Fülig Zene.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik.
1: A remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: join us then. We like to love it. We like to love it.
1: A hétvége a slágereké.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyarul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500 586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére. Októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
1: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
2: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
3: Reklámot hallottak.
4: Fültől fülig, Fan FM.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresa pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió.
3: Csíkszereda.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella a Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Ladies and gents, clients and clientele, I give it a one.

0: perc.
1: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
2: Fülig zene.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: A múlt és a jelen legjobb zenéi.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én, vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fun.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.
4: Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6, Csíkszereda.

Hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: The heart is a

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig gyerek.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresa pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Fun FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzése, betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Csak
1: zene. Fülig zene.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogatott kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az arhaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamarakórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
1: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresa pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja?
1: Apám, hogy itt a hétvége. Húzd el a két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
2: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
3: Egy kis patak mindig rohant,

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

Hat jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei formanyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamarakórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Nagy slágerek. Nagy slágerek. Az elmúlt 3 évtizedből.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.
3: Fültől fülig. Fan FM.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500 586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene. Csak zene.
2: Fülig zene.
3: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
3: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Say y'all!

Dűltől fülig, fene-fene. Tell it to my heart, tell me I'm the

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik
1: a remek dalok
0: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene.
1: Fülig zene.
2: Hattám, hogy itt a hétvége. Húzd el két napra vége.
0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: baba gyújtsá világot.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
2: Fan FM

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, vele született pajzsmirigyarul működés és cisztáns fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Észrevette már? Ha nem, figyeljen jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: 87.6 Fun FM bemutatja. Újabb óra kezdődik a remek dalok és az igazi zenei változatosság kedvelőinek. Hétvége a Fun FM rádióban. Csak zene. Fülig zene. Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak. Fun FM Rádió.
3: FM 87.6. Csíkszereda.
2: Fülig zene.

0: Sokat jelent, sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei formanyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamarakórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: vége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: We've been going through the motions.

0: 87.6 Fun FM bemutatja.
1: Újabb óra kezdődik
2: a remek dalok
1: és az igazi zenei változatosság kedvelőinek.
0: Hétvége a Fun FM rádióban.
1: Csak zene.

0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene. FM 87.6. Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene. Fülig zene.

mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda. Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió.
2: Még zene.
3: Ja. Lego.